Good afternoon, 6 minút sibyl zsebset meg jó, de bács mond, enocs nyáj is kecsnestet, to diszkaszot a mok, mishigá mahiá bízom. Ni, Terran stuff, o meg enocs is sepetom, kago émi miánckom, cse jaj mudad mi a hudán cekipa, mehát diszkaszok is, beig medóan csio. Kiemel gudá hova szóan, pi, cse is kas ela gal nipas, agudja hova vitte kikipa, hende helysége gyszedó eskegy old post, kiemel gal nyá, hogy már mácskon, kodi jó jomon. To vision is subject by Jumstad now, Joyt Madog, Zenda D. Shishkas, Negamon, Chigabatana, Kiamak, Joyt Madog, Zagan had the Pimbitago, I guess, the town watch. I'll go, you the Bajmon.

Új Nándot szedtem meg, ezek a Daniel Bolson, a Jerzy Madottóak. Úgy meg kell, hogy zsubog múlj, hogy hajog jazzton este, zsavarjabb meg, zsavarjabb oda hidat a jazz de bícsa, íjú de bájt a jazz színet. Úgy igen, Skomic, Gaui Hegnovic, Reggie Bolson, Lance Cooper, Miguel, Sikapio Blacksmith, Isaac Wapachi. Meg ilyen meg mini Wapachi. Mindent ett a gyiszkasz, de hágyzsadódik nos, Advance Pulse, a Bekstel Bihemnak odas is Sibígyse, minden náosabbat a gyiszkasz, de hiába is Bekstel Bihemnak odas is Sibígyse odakse. Kieket tugon gahin via Vodin video call. Hogan Jajik tudod meg, hogy aga hát aga dejegest táon vagy, így a Bekstel Bihemmed aptat is gajja, hogyha csík tudod meg. Ahogy meg a gyorságon, hogy Zsuzsik ahhoz meg kell, kell megenni a gaucstácskagot, gehoz meg kell nincs, és ahogy Bekstel ott a gyiszkosz, de ahogy Zsuzsi hegyipar, gyá gauszcíts, és koska a gáston estegen ott. Mindenhol Briady Retreat, kint tudod, igen, amit szintse Bekstel, és abban nem nincs, no, a Bekstel ott a gyiszkosz, de ahogy hegyipar, gyiwanzsik a hanendásom, hogy Zsuzsival úgy hegyen, hogy nyilag a Denha a Jeddicska, ha új bunikét szokai a hegyi buntács. Kémeg van gamsti a gyiszpihigot szokai a opmáció, és kémeg meg az emsemeitek van. Ahogy dende egyszer a szíts, gyaucs a miúbi, de gíba. Ahogy dende egyszer nincs mi is kacsadódik, nagyon. Akkor meg úgy oda hidetsz a húj mindzsi, a gorgyán stújíts, nocsáj, gyorsz nincs, hogy bíjám ne ott a gyiszka a szítsa. Akkor nincs se a bíjám, nincs tudom, de nincs se a bejtőben a szíts, oda hidetsz a community hall. Kér meg a gorgyán stújíts, hogy a senior invitational softball gear fast pitch tournament. Nogod azt a gyiszka a szíts, hogy a gyiszta a nocs. Oda hidetsz a húj mindzsi, sasgítom ott a nágon. Új Nándot szedtem meg a Diana Diana Hughboy diana.hughboy at womenji.ca Oda egyetsz a nemeszke a gondzsaket sibítasgó a golfamadó csagin a súlyen a újvisságin oda egyetsz a Valdor bimbítat a Club Sports Belvedere Valdor a gondzsanji teri wapachi új a bimbítat. Ok, meg oda hisz mén, ha gósasg a dzsabőn bíjtág, no, dzsán nyájt a gyiszkosz, de hóan náui buktadag a óbasszid záusin higgins. Oda lesz a Arena Multipurpose Room, ha gön hamedet a dzsatsa bejegy a dzsatsa bíjtág, no, bíjhem nekodást.

kapcsolatban tarjíska jönnek, és nem persze csinálna, hogy mert nincs nagyot a gondolni, hogy igen, hogy hogy már tág mi, hogy nincs a dagsérjön, és nem persze csinálna, hanem hogy csak nem ment bestes. Ó, meg olyan abszegedi jogszkor, és nem persze csinálna, hanem hogy csak nem ment bestes, meg is tehúsabb, hogy a dagsérjön, hogy igen. Akkor ide hídez ezt szerint, hogy Valda, aki meg én is, és nem a percentes, nem lenne, hogy az most jól, hogy a dagsit. A abcák, a dagsikor, és nem a percentes, nem lenne, hogy mi már bestes, nincs no pekszab, itt a gondosgén. Ott meg Montreal, egy tehát jól, hogy a dagsit, és nem a percentes, nem lenne, hogy mi már bestes. Akkor nincs hosszabb, itt a gondosgén, abszá, hogy a jogszkocs, és kapta is kezdet, hogy mi már bestes, nincs no nyelvsabb, itt a gondosgén.